0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Dymjanosto 2, Jodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: reggel vagy este, hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim Jánosta 2. Jodim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 Iodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: 92.1 FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Volt este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi alkalmunk kezdetén fennálló énekkel magasztaljuk az Urat, a 412. dicséretünknek énekeljük az első verszakát. A dicséret így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót.

A hitvallás tétel pillanataira készülve, helyünket elfoglalva, magasztaljuk tovább a mi Urunkat a 348. dicséretünknek első három verszakával. A 348. dicséret így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Istennek szent lelke, ki alá szállottál a mi Urunk Jézus Krisztusra, szállj alá e növendékekre is, hogy lássanak ők is megnyilatkozott eget, és halljanak a mennyből aláhangzó atyai szózatot. Ez az én szerelmes gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Isten iránti hálával jelentem a gyülekezetnek, hogy Isten és a gyülekezet színe előtt konfirmációi fogadalomtételre jelentkezett 3 fiú és 13 leány. Név szerint a következők. Károly Réka, Gogola Eszter, Hanyu Amira, Ionika Antal Eszter, Hamar Noémi, Fuscsics Karolina, Csatári Júlia, Magurszki Petra, Boca Tünde Evelin, Pál Alexandra, Kovács Jázmin, Kovács Denis, Taracközi Abigél, Trigubec Tamás, Kis Vanessa, Taraszov Péter. A jelenlévőket a presbitérium a kikérdezés alapján fogadalomtételre bocsátotta. Most azonban mielőtt útnak indulnátok, az Anyaszentegyház rendtartása szerint adjátok bizonyságát annak, hogy a Krisztus tudományában megfelelő jártassággal bírtok, és éppen ezért

0: fel, hogy mint öntudatos református keresztjének, ezentúl mi is élhessünk az úracsorával.
1: Pál Alexandra. Ki az öntudatos református?
2: Az öntudatos református az, aki tudja, és alázatosan megvallja, hogy ő bűnös, nyomorult ember. Hiszi, hogy ebből a nyomorúságból egyedül Isten kegyelme szabadíthatja meg a Krisztus által, és aki ezért a szabadításért hajlandó önmagát hálaáldozatul Istennek szentelni.
1: Fussics Karolina, miből ismered meg a te nyomorúságodat?
3: Nyomorúságomat az Isten törvényéből ismerem meg, amit Jézus röviden így foglal össze. Szeresd az Urad, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd vele barátodat, mint te magadat.
1: Magurszky Petra, csak cselekedettel lehet bűnt elkövetni?
4: Bűnt elkövetni, azaz vétkezni nem csak cselekedettel lehet, hanem mulasztással, restséggel és nem törődömséggel. Továbbá gonosz beszéddel, gondolattal, érzéssel és kívánsággal is. A bűn végső forrása tehát a szív.
1: Kovács Jázmin, büntetlenül hagyja-e Isten az emberek bűneit?
5: Isten bár irgalmas, de igazságos is. Ezért nem hagyja büntetlenül az emberek bűneit. Itt a földön ideig tartó büntetéssel, halál után pedig örökké tartó büntetéssel sújtja azokat. Ideig tartó büntetés, betegség, rossz termés vagy más csapás, örökké tartó büntetés a kárhozat.
1: Tarackközi Abigél, hogyan szabadulhatunk meg Isten büntetésétől?
6: Isten büntetésétől csak úgy szabadulhatunk meg, ha tökéletesen eleget teszünk Isten igazságának, azaz vagy jóvá tesszük elkövetett bűneinket, vagy valaki más vállalja magára, és viseli el helyettünk azok büntetését.
1: Taraszov Péter, mit hiszel a bűnök bocsánatáról?
7: Hiszem, hogy a kegyelmes Isten a Krisztus érdeméjét hajlandó megbocsátani a bűneimet, ha megbánom azokat, és szakítok velük.
1: Kis Vanessa, mit hiszel a Szentlélekről?
8: Hiszem, hogy a Szentlélek az Atyával és a Fiúval valóságos és örök Isten, aki nékem is adatott, hogy értelmesen a Krisztusban jó tétemészségért mindenre megtanítson, vigasztaljon és bátorítson.
1: Hamar Noémi, mi az újjászületés?
9: Az újjászületés a Szentlélek Istennek titkozatos munkája, amelyen nem csak, hogy megjavítja, de teljessége átformálja lelkünket, mintha valójában újjászülettünk volna. Ez a bennünk lévő új ember Isten dicsőségére kívánkozik élni, ellentétben a régi bűnös jó emberünk, aki még mindig szereti a bűnt és ragaszkodik hozzá. Újjászületés nélkül se ki sem mehet be Isten országába.
1: Hanyu Amira, mik a sákramentumok?
10: A sákramentumok, vagy magyarul szentségek, olyan szentjegyek és pecsétek, amelyek által Jézus még világosabbá és bizonyosabbá tette előttünk az evangélium amaz ígéretét, hogy Isten Krisztus haláláért ingyen kegyelméből bűnbocsánatot és örököltet ajándékozott nekünk.
1: Csatári Júlia, mi az úrvacsora?
11: Az úrvacsora Krisztus által rendelt szent vendégség az ő halálának emlékezetére és a vele való lelki egyesülése, amelyben bizonyossá tesz bennünket afelől, hogy amit megtörjük a kenyeret és kiöntjük a bort, úgy töretett meg az ő teste, és hantatott ki az ő vére is értünk.
1: Boca Tünde Evelin, miért mondja Krisztus a kenyeret mégis az ő testének és a bort az ő vérének?
12: Krisztus azért mondja a kenyeret az ő testének, és a bort az ő vérének, mert ha hívő lélekkel vesszük ezt szennyezeteket magunkhoz, akkor lelkileg oly bizonyosan egyesülünk vele, és részesülünk az ő halálának érdemében, mint amilyen bizonyos az, hogy a kenyeret és a bort a szánkkal ízleljük.
1: Ionika Antal Eszter, mi az imádkozás?
13: Az imádkozás Istennel való beszélgetés, melyben hálát adunk neki jóságáért, kérjük az ő további segítségét, és engedelmesen alárendeljük magunkat az ő szent és jó akaratának.
1: Gogola Eszter, mit jelent az Úr Jézus nevében kérni valamit Istentől?
14: Az Úr Jézus nevében kérni valamit Istentől azt jelenti, hogy csak azt kérjük, és úgy kérjük, ahogy Krisztus tenni azt a helyünk.

0: életében. Tehát nem követelőzünk, és nem állítunk fel feltételeket, és minden kívánságunk végén hozzátesszük. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te.
1: Károly Réka, mi a hit?
2: A hit nem csupán egyszerű tudása és igaznak tartása mindannak, amit Isten a Szentírásban kijelentett, hanem erős bizalom is az iránt, hogy Isten ingyen kegyelméből a Krisztus érdeméért az én bűneimet is megbocsájtotta.
1: Ha mindezeket hiszed és vallod, mi a te egyetlen vigasztalásod úgy életedben, mint halálodban?
3: Az, hogy úgy testemmel, mint lelkemmel, életemben is, meg halálomban is, nem a magamén vagyok, hanem az én hűséges megváltónak, a Jézus Krisztusnak tulajdona, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem esetik le a fejemről, mennyei atyám akarata nélkül, sőt, minden dolognak üdvösségemet kell szolgálnia. Ezért biztosít engem szent lelkével az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek.

0: Tegyetek immár vallást Isten és a gyülekezet színe előtt a ti hitetekről, s tegyetek fogadalmat a Krisztushoz és az Anyaszent Egyházhoz való hűségetekről, felelve a következő kérdésekre. A gyülekezetet kérem, álljunk fel! Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettségeket hitetek megvallása által önként magatokra veszitek? Kijelentitek-e?
1: Kijelentem.
0: Hiszitek-e, valljátok-e, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, és egyedül az ő belévetett hitáltal igazolunk meg, ingyen kegyelemből. Hiszitek-e, valljátok-e ezt?
1: Hiszem és vallom.
0: Mondjátok el az egyetemes keresztény egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus

0: város alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben. Hiszen az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt?
0: Ígérem és fogadom.
1: Most pedig a gyülekezetet kérem, foglaljunk helyet, a fiatalokat pedig kérem, hogy készüljünk az áldásvételére. Trigubec Tamás.
2: Avagy nem parancsoltam meg neked, légy erős és bátor. Ne félj és ne retteg, mert veled van az Úr, a te Istened mindenütt, amerre csak jársz.
1: Kovács Denis.
2: Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen.
1: Pál Alexandra.
2: De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak, nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: Magurszky Petra.
2: Bízzál az Úrban teljes szívedből, ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
1: Fuscsics Karolina.
2: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban, könyörgésben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Úgy legyen.
1: Ionika Antal Eszter.
2: Az Úr vezet téged szüntelen, megelégíti lelkedet a szárasságban is, csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint az öntözött kert, mint a vízforrás, amelynek vize nem fogy el.
1: Gogola Eszter.
2: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet, az ő nevéért.
1: Károly Réka.
2: Mert én tudom, milyen terveim vannak veletek, így szól az Úr. Békesség és nem romlás tervei, hogy jövőt és reménységet adjak nektek.
1: Hanyú Amira.
2: Az Úrhoz kiáltottam nyomorúságomban, meghallgatott engem, minden félelemből kimentett engem, az Úr angyala őrt állt az Isten félők mellett, és megmenti őket.
1: Hamar Noémi.
2: Az Úr az én világosságom és segítségem, kitől félnék? Az Úr életemnek erőssége, kitől rettegnék? Bízzál az Úrban, légy erős, erősödjék meg a szíved.
1: Csatári Júlia.
2: Boldog az az ember, aki az Úrban bízik, és akinek az Úr a reménysége. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit patakhoz ereszti.
1: Boca Tünde Evelin.
2: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Az Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
1: Kovács Jázmin.
2: Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.
1: Tarackközi Abigél.
3: Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól, könyörülő Urad.
1: Kis Vanessa.
2: Az Úr közel van mindenkihez, aki hívja őt. Mindenkihez, aki igazán hívja. Beteljesíti az Istenfélő kívánságát, kiáltásukat meghallja és megsegíti őket.
1: Taraszov Péter.
2: Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a gonosz minden cselvetésével szemben. Jöjjetek, kedves testvérek, kérjük Isten áldását fiataljainkra, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük te néked ezeket a perceket, ezt a mai napot, hisz rácsodálkozhatunk arra, hogy te hogyan is tekintesz ránk. Nem érdemeink szerint, mert ha szerint néznél ránk, Urunk, akkor elvetnél, szóba se állnál velünk. Köszönjük, hogy a te irgalmadban látsz minket, és munkálkodsz ma is, ahogy ebben a három esztendőben, a fiatalok életében. Urunk, hálával köszönjük azokat a pillanatokat, amikor a te jelenlétedben lehettünk, amikor a te szavad szólhatott, amikor szívünkre beszéltél. És egyben hadd tegyük eléd, Urunk, a fiatalokat, az ő bizonyságtételeiket, az ő életüket. Hadd legyen nyilvánvaló, hogy hozzád tartoznak, néped közösségéhez tartoznak, és hadd tapasztalják azt, hogy a te jelenlétedben minden lehetséges. Kérünk, így áld és szenteld meg az ő életüket, a hozzátartozásukat, bizonyságukat. Amen. Most pedig, mint a mi Urunk Jézus Krisztus, református anyaszentegyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak titeket, felhatalmazlak az Úri Szent Vacsora vételére, a kegyelmes Isten pedig cselekedje, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szeretetétől, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Amen.
1: Amen. Kérem a gyülekezetet, foglaljunk helyet, hallgassuk meg a fiataljaink köszöntését.
4: Szeretnénk hálát adni szüleinknek, nagyszüleinknek és keresztszüleinknek, azért a szeretetért, támogatásért és türelemért, amellyel eddig kísértek minket utunkon. Köszönjük, hogy hitre neveltek bennünket, és mindig mellettünk álltak életünk minden fontos pillanatában. Hálásak vagyunk minden tanácsért, bátorításért és imádságért, amelyek erőt adtak nekünk a nehézségekben, és örömöt szereztek a szép pillanatokban. Köszönjük a példát, amit elénk állítottak, és hogy segítettek bennünket abban, hogy ezen a napon itt állhassunk. Köszönjük mindazt, amit értünk tettek, és hogy szeretetükkel végigkísérnek minket életünk útján. Nagy ajándék számunkra, hogy ezen a napon is velünk vannak.
5: Tisztelt gyülekezet! Hálattal szívvel állok önök előtt, hogy a fiatalok nevében megköszönjem mindazt a törődést, amit önöktől kaptunk. Nagy köszönettel tartozunk elsősorban a lelkészeknek, akik minden egyes nap a szószékről Isten igéjét hirdették. Továbbá a presbitereknek, akik segítettek minden program megszervezésében és kivitelezésében. Illetve azoknak az ifjaknak, akik előző években konfirmáltak és bátorítást adtak nekünk. Végül, de nem utolsó sorban, azoknak, akik bármilyen szolgálatot vállaltak, és segítettek nekünk abban, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Többek között kiemelném a hitoktatókat, akik óvodáskorunk óta neveltek minket a hitre. Bármerre is küld minket az Úr, mindig is emlékezni fogunk önökre. Nagyon szépen köszönjük!
6: Kedves gyülekezet! Kedves fiatalok, akik utánunk fogtok konfirmálni. Én kaptam azt a megtiszteltetést, hogy pár szóban bátorítsalak titeket. Egy nap, majd ti is itt fogtok állni, és vallást fogtok tenni hitetekről. Eszembe jut, hogy nem olyan régen, hétről hétre KT órákra kellett járnunk. Nem mindig volt könnyű. Előfordult, hogy fáradtak voltunk, vagy más program közbe jött. Sőt, néha a tanulás sem tűnt túl izgalmasnak. Mégis kitartottunk. Ma már látjuk, megérte. Megérte, mert ezek az évek nem csak tudást adtak számunkra, hanem egy biztos alapot is. Egy olyan alapot, amelyre rá lehet építeni egy életet. Mert számunkra a konfirmáció nem egy lezárás, hanem egy kezdet. Miért vegyétek komolyan a konfirmációt? Mert ez egy személyes döntés, egy válasz Isten hívására, egy kimondott igen, hogy nem csak hallani akarunk róla, hanem vele akarunk járni. Mi már itt állunk és vallást tettünk hitünkről, és kívánjuk nektek, hogy az Úrral való járás legyen életetek legnagyobb ajándéka.
7: Egész életemet ebben a gyülekezetben töltöttem, és nekem most egy olyan élményről kellene beszélnem, ami az elmúlt 3 évben meghatározó volt számomra. Nem tudok egy különlegeset választani, mert hiszem azt, hogy az Úr ennek a 3 évnek minden pillanatát felhasználta, hogy építsen engem. Viszont van egy pár, amit ki szeretnék emelni. Nyilván mindenki számára különleges élmény a kukjai tábor. Nekem kukja az a hely, ahol Isten rámutatott arra, milyen apró vagyok a világegyetemben, és hogy olyan dolgok miatt aggódok, amiért nem kellene. Néhányan voltunk az elhívottak hétvégéjén, és az lehet, hogy valakinek azért maradt meg, mert finom kiröztettünk, és szabadulásra biztató előadást hallgattunk, nekem viszont ez volt az a hétvége, amikor Isten szolgálatra hívott, és arra, hogy merjek önmagam lenni. Lehet, hogy valakinek vadva adják közel a szívéhez, és az ottani KT hétvégék, de nekem az az a hely, ahol rájöttem, Isten kegyelméből többre is képes lehetek. Ezekben a pillanatokban a legfontosabb az volt, kivel veszem magam körbe. Itt jön képbe az én drága szeretett ifi közösségem és családom, akik ott álltak mellettem, mert Isten rájuk bízott, őket pedig rám.
1: Köszönjük szépen! Most pedig a szülei közösség képviseletében hallgassuk meg Jonika Antal Viktóriát. Ünnepi köszöntő szavait tolmácsolja közöttünk.
8: Áldás, békesség! Engedjék meg, hogy a szülők nevében néhány szóban köszönje meg a lelki pásztorainknak, hittantanárainknak és az egész gyülekezetnek mindazt a lelki munkát és szeretetes szolgálatot, amelyet gyermekénkért végeztek az elmúlt évek során. Szülőként a mai nap különösen megható és felemelő számunkra, és nagyon hálás szívvel állunk Isten előtt, mert gyermekünk eljutott ehhez a fontos mérföldkőhöz, és ma hitéről tett bizonyságot a gyülekezet közössége előtt. Egy szülő számára nincs nagyobb öröm annál, mint látni azt, hogy a gyermeke megismeri az Urat, és megtanul az ő útján járni. A mai nap ezért nem csupán egy hagyomány vagy egy fontos esemény, hanem egy életre szóló elköteleződés kezdete. Hiszük és reméljük, hogy gyermekénk életük minden helyzetében Istenhez fordulnak majd. Megmaradnak hitben, szeretetben és emberségben. Tudjuk, hogy a konfirmáció nem egy út vége, hanem egy új szakasz kezdete, amelyben továbbra is szükségünk lesz Isten vezetésére és a gyülekezet megtartó erejére. Elsősorban Istennek adunk hálát, hogy ránk bízta gyermekeinket, erőt és kitartást adott a nevelésükhöz, és mindeddig hordozott bennünket. Köszönettel tartozunk a gyülekezetnek, amely már akkor mellénk állt, amikor 14-15 évvel ezelőtt gyermekénk a keresztség sákramentumában részesültek. Akkor mi szülők fogadalmat tettünk arra, hogy hitben neveljük őket, és ebben a vállalásban a gyülekezet mindig hűséges támogatója volt. Köszönjük, hogy gyermekénk részt vehettek gyermekisten tiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon, hittanórákon, ifi alkalmakon, KT-s hétvégéken, hittantáborokban, és ahol nem csak tanítás, hanem szeretetet, közösséget és odafigyelés is kaptak. Hálás szívek gondolunk azokra a nőtestvérekre, akik szeretettel készítették számukra a finom ételeket, valamint a presbiterekre, a női és a férfi testvérekre, akik munkájukkal és segítségükkel lehetővé tették ezeknek az alkalmaknak a megvalósulását. Köszönjük lelkipásztoraink szolgálatát, a türelmet, a hitoktatást és azt a szeretetteljes vezetést, amely a gyermekeinket kísérték ezen az úton. Hálával tartozunk a hittantanároknak is, akik segítették gyermekeinket, hogy megismerik és megszeressék az Urat. Köszönjük, hogy ma együtt ünnepelhetünk ebben az áldott közösségben. Isten áldása legyen gyermekénken, családjainkon és az egész gyülekezeten. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen! A következő pillanatokban gyülekezetünk főgondnokának köszöntését hallhatjuk.
9: Áldás békességet! Az most a megtisztelő feladatom, hogy köszöntselek benneteket, mint a gyülekezetünk legújabb felnőtt tagjait. Nagyon szépek vagytok, gyönyörű végignézni rajtatok. De én most inkább egy útravalót adnánk nektek, egy rövid útravalót, mert elindultok egy olyan úton, amiről Krisztus azt mondta, hogy nem lesz könnyű út. Keskeny, rögös lesz, de azt is megígérte, hogy ő veletek lesz. Minden nap, minden nap. Azt énekeltétek, hogy aki kitart mind végig, az majd üdvözül. Legyen is így egy gyakorlati példa, gyakorlati. Ha nem tudtok majd az úton választani, hogy merre menjetek, válasszátok mindig a nehezebb utat, az a Krisztus útja, és járjatok azon. És akkor ő veletek elkísér, és el is juttok oda az Atyához. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: Köszönjük szépen. Kedves testvérek, ünnepi alkalmunk tovább folytatódik az ige meghallgatásával. Erre...

Kedves testvérek, karácsony ünnepén az Isten szava az ige testé lett. Mennybe menetel ünnepén a test igévé lett. Az Isten szava, Isten igéje, amelyben közel jön hozzánk az Isten. Így hallgassuk most a 121. Zsoltárt fennállva. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, ki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Íme nem szunnyad és nem alszik Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felül. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Eddig is ér ott igéje, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, talán mindannyian észrevettük, hogy egy pici változás történt ezen az istentiszteleten, mert hogy a konfirmandusoknak a bizonyságtétele került előre, és utána pedig az igehirdetés. Bár azt valljuk, hogy az Isten igéje mindenek felett való, és református egyházban kifejezetten az ige a központja mindennek. Mégis előre a fiataljaink kerültek. Ennek van egy gyakorlati oka, és pedig az, hogy talán többen voltunk konfirmandusok, és tudjuk, hogy ilyenkor milyen érzelmek, milyen aggodalom, milyen félelem vesz bennünket körbe. És emiatt tartottam én magam is fontosnak azt, hogy miután túl vagytok rajta, tehát most van lehetőség úgy figyelni az igévé lett testre, Jézus Krisztusra, hogy ezek az igék, amik bár esetlen szavakban vannak csomagolva, mert emberi szavak, de mégis azt kívánjuk számotokra, hogy élő igeként, élő szóként így ragadjon meg, így határozzon meg, és így vigyen titeket tovább. Tehát szeretettel köszöntünk mindenkit a mai vasárnap, köszöntjük azokat, akik talán most vannak itt először, köszöntjük azokat, akik gyakran itt vannak, köszönjük a távolról érkezőket nagy szeretettel. Természetesen köszönjük azokat is, akik online kapcsolódtak be alkalmunkba, különösen azokat, akik nagyon szerettek volna itt lenni. Tehát mindannyiunkat köszöntjük, és hallhattuk a felolvasott ige szakaszban, a 121. Zsoltárban, hogy a zsoltáros arról tesz bizonyságot, hogy mit jelent számára az élő Istennek a jelenléte. Menedék, oltalom, biztonság. Védelem, oltalom, biztonság. És tulajdonképpen a zsoltárosnak a szavai, azok valahol ott vannak a mindannyiunk életében. Van egy vágy minden ember életében a biztonság után. Van egy vágy arra, hogy védelem alatt legyek. Van egy vágyam arra, hogy ott legyek oltalom alatt. És úgy felteheti az ember magának kérdésként, hogy de hát miért van ez? Honnan van ez az ember szívében az ezutáni vágy? És kedves testvérek, én talán így fogalmaztam meg, vagy így szeretném nektek átadni, amit én megértettem, az az, hogy ez egy olyan ősi vágy, ami arról tesz bizonyságot, hogy kicsoda az örökkévaló Isten. Ez az ősi vágy, ami ott van bennünk a védelem, az oltalom után, ez tulajdonképpen a teremtettségünknek a visszaigazolása. Azért van bennünk a vágy, ez az ős vágy,
Mert valamikor az ember ezt élhette, megélhette, megtapasztalhatta. Ez a vágy a teremtés történet és a bukás történetnek a visszaigazolása. Teremtés történet, ahogy ott van a paradicsomban az első emberpár is, és éli meg azt az úgynevezett biztonságot, védelmet, ahogy az Éden kertjében körülveszi őket az Isten dicsősége. És visszaigazolás arra is, hogy hát ha volt ilyen, akkor mi van most? És itt jön elő az az ősvágy, ami bennünk van, visszaigazolása annak, hogy az ember elbukott, elesett. Valamikor biztonságban voltunk, és visszavágyakozunk ebbe a biztos állapotba. Ott van ez a vágyakozás, valamiből kiestünk, ott van a vágy Isten irgalma után. És már szó volt ebben a gyülekezetben róla, hogy az irgalom eredeti szava, ez anya méh. Azaz, amikor azt mondja az Isten, hogy az irgalmat megmutatom, akkor az anya méhbeli állapotot mutatom meg. Ezzel kifejezi azt, hogy az Isten az én személyes életemre, a te személyes életedre hogy tekint? Véd, ápol, táplál. Ebbe vagyunk benne, ebbe hív be minket. Tehát ez nem véletlen, hogy mindannyiunk életében ott van ez az ősvágy, és ha megnézzük, minden vallásban ott van ez. Minden nemzet életében ott van, keresi a biztonságot, azt a transzcendenst, ami megadhatná számára valamennyire azt a védelmet, azt a biztonságot, azt a burkot. Az élő Isten azt mondja, hogy én adom nektek, én ajándékozlak meg ezzel titeket. És bár az időnk nagyon rövid, és szerettem volna egy hosszabb igeszakaszt felolvasni hozzá, tiszteletes azt mondta, hogy ne legyen most lekció, hanem próbáljuk meg csak textussal, egy alapigével. Viszont ahhoz, hogy ezt az alapigét, ezt a 121. Zsoltárt megértsük, hogy mit is akar mindannyiunk szívére, de elsősorban a konfirmandusok szívére helyezni, egy történet nagyon jól körülhatárolja ezt. Isten népének az életében volt egy olyan pillanat, amikor kihozta őket Egyiptomból, és mennek, vándorolnak, hogy elfoglalják az Istentől kapott ígéret földjét. És ezen az úton, ezen a vándorláson történt a következő. A különböző népek azzal szembesülnek, hogy megmagyarázhatatlan módon ez a nép, ez a szedetvetett nép, akik bár Egyiptomból csodamód jöttek ki, de mégis, tehát nem nézni ki belőlük, nem harcedzett, nem felkészült, de mégis, ahol mennek, ott mindenütt megmagyarázhatatlan módon valami csoda történik. Népeket foglalnak el, igáznak le, foglalják el területeiket. Megmagyarázhatatlan, hogy történik ez. És egyik király mindezt szemléli, látja, hogy itt valami több van annál, mint ami a szem előtt van. És gondol egy nagyot. Elmegy egy prófétához, és megkérdezte a prófétát, hogy jöjj, és átkozd meg őket. Hogy az úgynevezett védelem, az az oltalom, ami szemünk előtt takarva van, nem látszik, de mégis a következményeit látjuk, jöjj, átkozd meg őket, hogy törd át ezt a pajzsot, ami ott van fölöttük, ami védi őket. Törd át! És sok mindent ígér ennek a prófétának, és bár ott van benne egy ilyen húzavona, hogy nem megyek, de aztán csak meggyőzik, mert hatalmas kincset ígér neki, és ő elmegy. És most arra hívlak titeket, hogy egy picit próbáljuk elképzelni ezt a helyzetet. Három hatalmas hegy, hegycsúcs.
A völgyben Isten népe. Ez a király ezt a prófétát felviszi az egyik hegyre. Nézz rájuk, és átkozd meg őket. A proféta azt mondja, építsünk 7 oltárt, 7 oltáron bikákat és kosokat áldozzunk fel. Hívjuk az Isten nevét segítségül. Megtörténik, és ahogy elkezdené őket átkozni, látva őket, jön az áldás ki a száján. És azt mondja a király, hoho, nem ezért hívtalak, hanem azért, hogy törj utat, törd össze ezt a pajzsot. Ezzel szemben csak az áldás jön. És gondol egyet a király, azt mondja, biztos azért, mert látja a proféta az egész népet. És ez ezt váltja ki belőle. Lát valamit, ami ezt váltja ki belőle. Menjünk át a másik hegycsúcsra. Átmennek a másik hegycsúcsra. Hasonló módon. 7 oltár, 7 bika, 7 bárány, áldozás, Isten nevének segítségül hívása. Jönne az átok, és megint az áldás budjan ki a szívéből, és csak az áldást mondja. És a király azt mondja, hogy állj meg, próbáljuk meg még egyszer, menjünk át a harmadik hegycsúcsra, átmennek a harmadik hegycsúcsra, ott is ugyanez történik. Bemutatják az áldozatot, 21 oltár, 21 bika, 21 bárány, ennek ellenére nem tudja áttörni ezt a pajzsot, mert harmadszor is csak áldást mond. És akkor itt most egy kicsit álljunk meg. Mi történhetett itt? Mi az, ami miatt nem tud átkot mondani? Nem tudja feltörni ezt az oltalmat, ezt a vétket? Kedves konfirmandusok, ebbe hívlak be titeket. Valami olyan állapot, olyan megtapasztalás, olyan élettér, ami Isten jelenléte által egy ilyen védelem oltalom, amit nem lehet áttörni kívülről. Miért? És akkor itt most egy kicsit újra menjünk tovább. Mit láthat ez a király és ez a próféta? Lát egy népet. Ennek a népnek a felsorakozását. Középen a Szent Sátor, előtte, utána, két oldalról mellette, felsorakozva a 12 törzs. És arra lettek figyelmesek a biblia kutatók, hogy itt nem csak egy ilyen tömeglátvány volt, ami önmagában egy fontos dolog, hogy egy gyönyörű rend, egy közösségi kapcsolat van előttük, hanem valami többet láthattak. Ez a többlet pedig 3 törzs a sátor előtt. A 3 legkisebb törzs. 3 törzs a sátor mögött. A 3 legnagyobb törzs. Bal oldalt és jobb oldalt 3-3 azonos törzs. Ez a látvány. Mit látnak? Mit látnak? Keresztet. A kereszt alatt ott van Isten népe. Nem tudják ők ezt. Isteni parancsnak engedelmeskednek, de ott vannak a kereszt alatt. Kedves konfirmandusok, kedves gyülekezet, tudjátok, sok minden fontos ebben az életben. Sok mindenért hajtunk, sok minden meghatároz bennünket. Bizonyára hatalmas terveitek vannak, még ha vannak kérdések is, hogy milyen jövő, de ami az igazán fontos, ami a legfontosabb, ott van a te szívedben is, mindannyiunk szívében az oltalom utáni vágy, a védelem utáni vágy. Ez az oltalom, ez a védelem egyetlen egy módon történik, ha ott vagyunk a kereszt alatt.
Emlékezzetek? 21 bikát, 21 bárányt áldoz fel a próféta. Ez a 21 az egy bárányjal szemben. Az egyetlen egyel szemben. Tehetetlen. Értitek, mi a védelem? Mi az, amikor azt mondja az Isten, hogy ilyen szavakat használ, emberi szavakat használ, hogy az én irgalmam olyan, mint az anyami, az irgalom maga az anyami, a védelem, az ápolás. Na ez az az isteni védelem és oltalom. Figyeljük csak meg a Zsoltárt, hogy fogalmazza meg. Nem engedi, hogy lábad inogjon, íme nem szunnyad, nem alszik. Az Ura te őriződ, az Ura te árnyékod, a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Őriződ, árnyékod az Úr. És most egy kicsit utazzunk. Nyári tábor, konfirmandus tábor. Emlékeztek? Bizony sokszor volt nagyon meleg. Amikor már kibírhatatlan volt a meleg, mit tettünk? Nem a medencére gondolok. Mentünk be az erdőbe. Árnyékba. Hol van az árnyék? Mikor lehettünk árnyékban? Hogyha ott voltunk a fa alatt. Az Úr árnyékában hogy lehetsz? Hogyha ott vagy ő előtte. Minél közelebb vagy, annál jobban vesz, ápol, takar az árnyék, az Isten árnyéka. És tudjátok, sokféle emléket lehet feleleveníteni ezekről az alkalmakról, amik ott van mögöttetek 3 éve. Konfirmandus hétvégék, konfirmandus hetek. Nekem a legkiemelkedőbb pillanatok, tudjátok melyik volt? Amikor péntek este, 10 óra, és kezdődtek a személyes beszélgetések. Amikor egyesével kerestétek fel a lelkészeket, és mondtátok el őszintén, hogy tetszik, de nem hiszem. Tetszik, és így szeretnék. Szeretnék belekapaszkodni. És hány meg hány ilyen őszinte megvallása volt annak, hogy mindaz, amit hallottam, mindaz, amit átéltem, az mit jelent a számomra. Ezek talán a legkiemelkedőbb pillanatok. Miért? Mert az Isten eredeti szándéka, hogy ott légy abban az oltalomban, abban a jelenlétben, ahol ő van. Minden utat elkészített számunkra, hogy lehetséges legyen oda az ő árnyékába, az ő jelenlétébe belépni. És mindaz, amit szönetképpen megfogalmazhatok, akár szülők nevében, akár fiatalok, az, hogy az Isten hány embert használt. Hány embert használt azért, hogy ez az út látható legyen, és elindulj rajta. Talán nem fog megharagudni egyik testvérem. Valaki jött ebbe a gyülekezetbe, és az első találkozása az volt, hogy ne gyere ide, mert nem szeretnek. És ezek után az Isten egy kíváncsiságot gyújtott a szívébe, hogy hát máshol, ha belépek egy gyülekezetbe, ott nyájasan és szeliden, de jó, hogy itt vagy, légy itt közöttünk. Itt pedig megdöbbentő módon azzal kezdték, hogy ne gyere ide, mert itt nem szeretnek. És milyen csodálatos az Isten munkája. Lehet, hogyha valaki oda megy és azt mondja, hogy jaj, de örülök, hogy itt vagy, szeretünk téged, megölelünk, akkor azt mondtad volna, hogy nem kell, túl nyájas, túl csepegős. Mert az Isten ismer minket, és mindannyiunkhoz azon az úton közeledik,
ami a te utad, ami az én utam. És ha csak konfirmandusainknak az életére gondolok, hány meg hányféle út volt, kivel beszélgetés, kivel csak távolságtartás, kivel egy mosoly, kivel egy bizonyságtétel, kivel egy igehirdetés, kivel egy egyszerű közös játék, és még sorolhatnánk azt a sokféle utat. Az Isten mindezt előveszi csak azért, mert közeledett hozzánk, hogy megértsük, hogy ott lehetünk az ő oltalmában. És ha valami fontos, rátok nézve, megtaláltátok ezt az oltalmat. Megtaláltátok. És visszatérve ez a történethez, egy nagyon fontos dolgot állapíthatunk meg. Isten népe egy csodálatos rendet alkotva, nincs tisztában vele, hogy a keresztet mutatják be, de mégis egymáshoz kapcsolódva, közösségben, gyülekezetben átélik azt, hogy ott vannak az Isten oltalmában. És nem lehet őket kívülről. Kedves konfirmandusok, átéltétek, mit jelent gyülekezet közössége? Átéltétek, mit jelent a közösség, az együtt mozgás, az együtt keresése az Istennek? Nem lehet kívülről titeket legyőzni. Nem lehet kívülről ezt az Isten oltalmát feltörni. Viszont a történet úgy folytatódik, hogy miután elzavarja a király a prófétát, előtte még a próféta ad egy megdöbbentő tanácsot. Azt mondja a király, a legszebb lányaitokat küld be közéjük, és hivasd meg őket bálványáldozati alkalomra, orgiára. És ezt teszik. És Isten népe, bár ezt a rendet, bár ezt a keresztet alkotva, a férfiaik átmennek. És azt, amit kívülről nem lehetett elérni, ezek az emberek viszik be az átkot. Értitek? Azt, amit kívülről nem tud elérni a sátán, nem tudja megkérdőjeleztetni veled, hogy mit jelent a közösség, a gyülekezet, mit jelent Isten jelenlétében lenni. De ott van a bálámi tanács, egyesével, kiszakítva, megkísértve, rajtad keresztül be tudja vinni az átkot. Addig, ameddig megmaradsz közösségben. Addig, ameddig ebben a közösségben Isten jelenlétében maradsz. És ez nem jelent kifejezetten fizikai jelenlétet. Azt is, de ennél sokkal többet. Mert ti e hitvallás által egyházi rendtartásunk szerint innentől kezdve teljes jogú tagjai vagytok az úgynevezett nagy református egyháznak. Van az úgynevezett láthatatlan egyház, aminek tagjai lettetek, ami által ott vagytok ebben a közösségben, ott vagytok ebben az isteni oltalomban. Kívülről bármilyen háború legyen, bármilyen félelmek legyenek, nem tudnak leigázni titeket. Ezt ne felejtsétek el. Isten népéhez tartozni nem tudnak kívülről leigázni benneteket. De van egy cselvetés, amikor egyesével kihívnak, egyesével legyőznek. És bár ennek a felismerése elkeserítheti az embert, de hadd mondjam még el az evangéliumot. Igen, ott lesz bennünk e földi életben mindenkor a vágyakozás, a védelem, az oltalom, a biztonság után. Igen, bukásunk által, az édenkertjéből kikerülve el fogunk esni.
el fogtok esni. De ha megismertétek azt a keresztet, ha tudjátok, hogy a kereszt alá kerültetek, a bárány vére alatt vagytok, akkor van mindenkor visszautatok. És ezt engedd, hogy mélyen a szívedbe vésődjön. Van mindenkor visszautad. És hadd legyen ez egy biztatás, addig, míg még itthol vagytok Kárpátalján, Beregszászba, addig ez a közösség ifiben jelenti azt a közösséget, amit kívülről nem lehet szétbombázni. Jelentse azt a biztonságot, ahol Isten jelenlétében lehettek. És amikor bármi történik, azt kívánjuk számotokra, gyújjon újra kívánság, hogy visszavágyakozzam, hogy ott legyek, hogy újra és újra átéljem. És ezért biztatlak is benneteket majd a nyári konfirmandus hétre, ahol ezt egy picit majd jobban kibontjuk, hogy mit is jelent az Isten oltalmában lenni. Mit is jelent a kereszt alatt lenni. Kívánjuk számotokra, és kívánom a gyülekezet minden tagjának, ízlelgessétek, forgassátok a szívetekben, hogy mit jelent gyülekezet közösségéhez tartozni. Ízlelgessétek, hogy mit jelent, hogy van, aki rád tekint, van, aki érted imádkozik, van, aki melletted ott van. Ott van az az úgynevezett pajzs. És addig, ameddig Isten népeként közösségben vagyunk, semmilyen külső támadás erőt nem vehet rajtunk. Jézus Krisztus azt mondja az ő népéről, egyházról, még a pokol kapui sem vehetnek rajta erőt. Értitek? Micsoda ígéret ez? Micsoda lehetőség, hogy ott vagyunk kapcsolatban, közösségben, egymással, Istennel? És utolsó gondolatként hadd szóljak még egyszer a fiatalokhoz. Kedves konfirmandusok, addig, ameddig egymásra figyeltek, addig, ameddig egymásba kapaszkodtok, addig, amíg ezt mind Isten jelenlétébe teszitek, addig a legnagyobb biztonságban vagytok. Ezt kívánjuk nektek. Amen. 348. dicséretnek 5. versét énekeljük. 348. dicséret 5. verse.

Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük a Te szavadat, a Te igédet. Köszönjük, hogy szívünkre beszélsz, hogy szívünkbe vésed, hogy egyedüli jövőnk az csak Te vagy. Hálás szívvel köszönjük a megtett utat, és itt tesszük eléd az eljövendőt, a holnapot. És bár Úr Jézus Krisztus, Te nem tagadtad le, nem rejtetted el, hogy mit jelent a hozzád tartozás. Hogy nem azért könyörögtél, hogy kivégy minket a világból, hanem hogy ebben a világban megtarts. Urunk, tudjuk azt, hogy oly sok minden leterhel, fájdalmas, aggodalommal teli, ami egyen-egyenként életünket, de tudva azt, hogy fiataljunk jövőjét is nagyban meghatározza. Kérünk téged, hogy engedd érezniük szüntelen ezt az oltalmat, ezt az irgalmat, ezt az anyaméhet. Engedd, hogy megtapasztalják nap mint nap, hogy jelenlétedben, veled közösségben és egymással a legnagyobb biztonságban vannak. És nem az az igazán meghatározó, ami szemünk előtt van, hanem az, amit a mi vágyakozásainkra te válaszoltál. Eljöttél, testet öltöttél, olyanná lettél mindenben, mint mi, kivével a bűnt. És az elveszített utat, a megtört kapcsolatot, azt kiigazítottad, helyre tetted, mert mindannyiunk bűnét egyen-egyenként keresztre vitted. És hálás szívvel köszönjük, atyánk, hogy elfogadtad a fiú áldozatát, és az ő áldozata mindenre elégséges, melyben ott van az az ígéret, az a legnagyobb biztonság, hogy visszafogadtál minket az atyai házba. Így tesszük eléd fiataljainkat és mindannyiunk életét, hadd lehessenek ott te előtted. Hadd érezzék, hadd lássák, hadd tapasztalják, hogy ki vagy te az ő számukra. Kérünk, atyánk, egy szülött fiadét az Úr Jézusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,

Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Amen. Helyeinket elfoglalva, záróének előtt hallgassuk meg a hirdetéseket.

0: Köszöntöm a gyülekezetet. A hirdetéseket olvasom. Pünkösd ünnepére és úrvacsori közösségre készülve jövő héten bűnbánati hetet tartunk. Ennek megfelelően minden reggel 8 órától és minden délután 17 órától, azaz 5 órától bűnbánati istentiszteletre várjuk a testvéreket. Hétfő reggel 8:30-kor ima közösség a gyülekezeti teremben. Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket, különösen az úrvacsori közösségre az ifjainkat és vele együtt a szüleiket. Köszönöm szépen!
1: És nagy szeretettel hadd köszöntsem gyülekezetünk közösségében az Erdélyi Református Egyházkerület fő jegyzőjét. Nagy szeretettel köszöntjük, Isten hozta közénk. Ugyanis Kárpátaljára egy csapat érkezett, erdélyi lelkészek, akik segítenek különböző gyülekezetekben és szolgálgatnak. Illetve nagy szeretettel köszöntöm nyáradszeredai polgármester urat, Isten hozta közénk, és kérjük, vigye üdvözletünket a nyáradmenti gyülekezeteknek, közösségeknek. És természetesen a kecskeméti kedves testvéreket is nagy szeretettel köszöntjük, és mindazokat, akik esetleg most vendégként vannak itt közöttünk. Mátai urat nagy szeretettel köszöntjük, és mindnyájunkat. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekként a 412. dicséretnek második és harmadik versét énekeljük. 412. dicséret második és harmadik verse.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяносто два и один FM. Классное радио. В дорогу.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó.

0: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

hogy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: всі, хто не любить.
1: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
2: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Kígyós Jancsi. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egyetlen fia. Annak a fiúnak Jancsi volt a neve. Azt mondja Jancsi egyszer az anyjának. Édesanyám, én elmegyek szerencsét próbálni. Talán szerencsém lesz, s szerzek valamit. Kendnek is jobb lesz az élete. A szegény asszony pogácsát sütött, feltarisznyálta a fiát, s Jancsi elindult hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, s amint egy rengeteg erdőn menne keresztül, megszólítja valaki. Néz erre, néz arra, nem lát senkit. Aztán felnéz egy fára, s hát annak a felső ágára rá van tekeredve egy kígyó, ez szólott hozzá. Azt mondotta Jancsinak a kígyó. Te legény, védj le a fáról, s vígy haza az édesapámhoz, bizony nem bánod meg. Jancsi felmászott a fára, a kígyó szépen letekerte az ágról, az meg mindjárt rátekerőzött a nyakára, de nem bántotta Jancsit. No, leereszkedik a fáról, tovább indul Jancsi, s kérdi a kígyótól. Hát hol lakik a te édesapád? Látod-e amott azt a nagy tüzet? Mondotta a kígyó. Ott lakik az én édesapám gyémánt palotában. Hitte is, nem is Jancsi ezt a beszédet, de azért csak vitte a kígyót, többet nem kérdezősködött. Tovább mennek, mendegélnek, s egyszerre csak eléjük áll egy disznó nagy röfögéssel. Azt mondja Jancsinak a disznó. Tedd le azt a kígyót, legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Látod-e, én királyfi voltam, s disznónak varázsolt. Nem bánom én, akárminek varázsol, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Amint egy pár lépéssel tovább mentek, azt mondja a kígyó. Szerencsét, hogy nem hallgattál arra a disznóra. Királyfi lehetne még most is, de megvarázsoltam, mert hiába kértem, hiába könyörögtem, nem vitt haza az édesapámhoz. Még egy hajításnyira sem mentek, eléjük toppan egy ló, s az is azt mondja Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Nem bánom én, ha meg is varázsol.

0: mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Mikor egy kicsit tovább haladtak, azt mondotta a kígyó Jancsinak. Látod, Jancsi, ezt is azért varázsoltam meg, mert nem vitt haza az édesapámhoz. Tovább mennek, mendegélnek, s hát jöjj velük szembe égtelen nagy bömböléssel egy bika. Mondja ez is Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert bizony megvarázsol, mint engem. Hadd varázsoljon, nem bánom, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Azzal tovább mentek. Mikor egy kicsit eltávolodtak a bikától, azt mondja a kígyó. Látott te legény? Ez mind a három királyfi volt, s mind a hármat kértem, hogy vegyen le a fáról, vigyen haza az édesapámhoz, de egyiknek sem volt annyi szíve, hogy megkönyörüljön rajtam. Azért varázsoltam meg mind a hármat. A közben megérkeztek ahhoz a nagy tűzhöz, amelyet messziről láttak. Attól a tűztől nem messze volt a gyémánt palota. Abban lakott a kígyó édesapja, a kígyók királya. A gyémánt palota előtt egy regement katona állott őrt, s mikor Jancsi odaért a kígyóval, szépen két sorba állottak, s úgy tisztelektek. Felmennek a gyémánt grádicson, s amint mennek, mondja a kígyó Jancsinak. Hallod-e te jó legény? Az édesapám, amiért engem hazahoztál, annyi ezüstöt és aranyat kínál, amennyit csak elbírsz, tám még többet is. De te ne fogadj el semmi egyebet, csak azt a nagy abroszt, amelyik az ebédlőasztalra van felterítve. Bemennek a palotába, fogadja a kígyó király nagy örömmel őket, s mondja lelkes szóval Jancsinak. Kívánj akármit, te legény! Adok neked aranyat, ezüstöt, gyémántot, amiért visszahoztad egyetlen leányomat. Nem kell nekem, felséges királyom, sem aranya, sem ezüstje, sem gyémántja, mondotta Jancsi. Csak az a nagy abrosz, amelyik az ebédlőasztalra van felterítve. Jól van, fiam, mondja a kígyó király. Neked adom, pedig ez a legdrágább kincsem a leányom után. Mert úgy tudd meg, hogy ennek az abrosznak csak be kell hajtani a négy sarkát, s tele lesz mindjárt étellel, itallal. Ha ezt az abroszt megőrzöd, éterre, italra nem lesz gondod az életben. Ott mindjárt meg is mutatja a király, hogy mit tud az abrosz. Behajtja a négy sarkát. Hát annyi rajta az étel, ital, hogy csak úgy ropogott alatta az asztal, pedig színarany volt mind a négy lába, de még a fedele is. Leülnek az asztal mellé, bíztatja Jancsit a kígyó király. Egyél, igyál, fiam! Esznek, isznak, s egyszer csak mi történik, mi nem? Nem egyéb a nagy semminél, elég az, hogy kerül, fordul az asztal körül a kígyó király leánya, s hát egy szempillantásra csak eltűnik, mintha a föld nyelte volna el, s ott van helyette egy szépséges szép leány, de olyan szép, hogy Jancsinak szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Megszólal a leány. Csodálkozol, ugye te legény? Pedig úgy nézd meg, hogy én vagyok az a kígyó, akit hazahoztál. Nem bánom én, mondta Jancsi. Ha az vagy, ha nem az vagy, de ha előbb látlak, bizony nem az abroszt kérem az apádtól, hanem téged. Azt mondja a kígyó király. Ne búsulj, fiam! Neked adom az abroszt is, neked adom a leányt is, s adok mellé tengerkincset. Élhettek vígan, míg a világ, s még két nap. De bezzeg megörült ennek a beszédnek, Jancsi, nem különben a kígyó király kisasszony. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, hét állónap s hét éjjel táncoltak. Akkor a fiatalok hat lovas hintóba ültek, hat lovas hintó előtt ment egy regement huszár, utána is egy regement huszár, két felül a hintó mellett két regement gyalogkatona, úgy indultak a Jancsi hazájába. De még mi mindent vittek utánuk? Hat szekér ezüstöt, hat szekér aranyat, hat szekér gyémántot. Ahogy megérkeztek a Jancsi hazájába, éppen olyan gyémánt palotát építettek, mint a kígyó királyé. Beköltöztették a Jancsi anyját is. Bezzeg jó dolga volt azután. Kezét, lábát összekalácsolta, úgy élt, mint egy királyné. Itt a vége, fuss el véle.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

út végén, ez nem számít sosem. Egy tiszta gondolat jutott még nekem. Maradj így, hadd nézzelek hajnalig.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: terítmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92.2 FM.

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senki

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz